0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.
1: We got the funk. Yeah. We got the funk. Yeah. We got the funk. Yeah. We got the funk. Yeah. We got the funk. Yeah.